0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 22-i magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. Horvátországon nők elleni erőszak nemzeti napját tartja. Plenković, a nemzetközi rend szempontjából kritikus fordulóponthoz érkeztünk. A biztosító társaságok 6,9%-os növekedést mutatnak az év első 8 hónapjában. És mai riportunk a Glotta Nyelvintézetből érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország a nők elleni erőszak nemzeti napját tartja annak a három nőnek az emlékére, akiket 1999-ben ezen a napon öltek meg a zágrábi városi bíróságon. Az SZDP és a Mozsemo küldöttségei virágokat helyeztek el és gyertyát gyújtottak. A nők elleni erőszak küzdelem nemzeti napján pedig Gorda Jandroković, a horvát parlament elnöke kihangsúlyozta. Az intézmények és a társadalom felelőssége mindent megtenni annak érdekében, hogy a nők valódi és teljes körű védelemben részesüljenek, és hogy az erőszak női áldozata tudhassa, olyan rendszer áll mögötte, amely nem hagyja magára. Andrej Plenković miniszterelnök a New Yorkban rendezett Partnerek a multilaterizmusért elnevezésű találkozón hangsúlyozta, hogy a nemzetközi rend szempontjából kritikus fordulóponthoz érkeztünk. A városban emellett horvát útlevelet adott át John M. Martinis fizikusnak, a Vízszigetéről származó Nobel-díjas tudósnak. Plenković ezen a héten New Yorkban tartózkodik az ENSZ közgyűlésen való részvétel céljából. A szervezet székházában ma részt vett egy olyan csúcstalálkozón, amely egy kezdeményezés a nemzetközi jogra, a békére és a jólétre összpontosítva. Ez egy új együttműködési forma, amelyet az Európai Unió Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Indiával és Kenyával közösen indított el, miután Mark Carney, kanadai miniszterelnök kezdeményezte a középhatalmak összefogását. A horvát pénzügyi szolgáltatások felügyeleti hatósága havi jelentése szerint a biztosító társaságok által az idei év első 8 hónapjában beszedett díjak összege elérte az 1,46 milliárd eurót, ami 6,9%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A beszedett nem életbiztosítási díjak szerkezetén belül a gépjármű felelősségbiztosítás képviseli a legnagyobb arányt 34%-ban, amelyet a közúti járműbiztosítás 20,6%-kal, a tűz és elemi kár elleni biztosítás 9,7%-kal, valamint az egészségbiztosítás 9,1%-kal követ.
1: A Glotta Nyelvi Intézet 2014 novemberében alakult meg, mint a termini magyar nyelvi kutatóhálózat horvátországi kutatóállomása. 2014 előtt a horvátországi magyar nyelvészek kutatók a kis régiókat felölelő Imre Samu Nyelvi Intézet keretén belül működtek. Megalakulása óta a Glotta elnöke dr. Lehocki Szamardzsics Anna, az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom tanszék professzora. Az intézet több jelentős projektet visz párhuzamosan. Mai adásunkban az első nagy erőfeszítésükről hallhatnak.
2: A Glotta Nyelvi Intézet a horvátországi kutatóállomása a termini magyar nyelvi kutatóhálózatnak, amely 2001 óta működik, és idén ünnepli 25. évét, ugye működésének 25. évét. A Glotta Nyelvi Intézet 2014-ben alakult, tehát akkor sikerült hivatalosan is beegyeztetni, így már 11 éves idén. 11 év alatt rengeteg minden történt, ugyanis a fő célja, a fő küldetése a nyelvi intézetnek a terminin belül is és azon kívül is tulajdonképpen szolgálni a közösséget egy olyan szempontból, ami a nyelvi pontosságot, a terminológia használatát, tehát mindenféleképpen a magyar nyelv presztízsének emelését jelenteni. A nyelvi szolgáltatás magában foglalja, mondjuk legjobb példája erre az, amikor a tankönyv fordítási projektben részt vettünk olyan módon, hogy nem csak nyelvileg lektoráltuk, hanem szakmailag is lektoráltuk a fordításokat. Tehát ugye a lektorálás az nem csak a nyelvi helyességet foglalja magába, hanem mondjuk a tartalom ellenőrzését is, és ilyen szempontból is tudtuk segíteni az itteni magyarság nyelvi helyzetét. Ezen kívül a nyelvi intézetnek, hogyha már a szolgáltatásnál tartunk, van egy ilyen jellege is, amiben aktívan részt vettünk eddig is, és nem csak az elmúlt 11 évben, hanem még előtte is, amikor még csak egy másik intézeten belül működtek a horvátországi nyelvészek, de már akkor a helységnevekkel foglalkoztunk, tehát a helységnév kodifikálását a Magyar Tudományos Akadémia még a rendszerváltozás, sőt az egész 20. században szinte a megalakulása óta fontos témának tartja, tehát ez is még mindig fontos téma a glottán belül. A legrégebbi projektünk, ugye mind a három nagyon-nagyon jelentős, mert a nyelvi menedzselés és a nyelvtervezés egy olyan területét fedi, ami szorványban, ami kisebbségben nagyon fontos. Tehát itt nem arról van szó, hogy kodifikálunk, nem arról van szó, hogy előírunk nyelvhasználatot, hanem a meglévő kodifikált normát azt próbáljuk alkalmazni itt is, tehát kisebbségi környezetben, illetve szorványban. Na most mit jelent ez, hogy próbálunk? Hát a legrégebbi projektünk az a termini magyar-magyar szótár. Eléggé furcsa ez, hogy magyar-magyar szótár, vagy egynyelvű, vagy többnyelvű, de most ez a magyar-magyar, ez gyakorlatilag leírja, hogy miről is szól ez a szótár, tehát nagyon egyszerűen, nagyon leegyszerűsítve ez a szótár olyan szavakat és kifejezéseket gyűjt, amely a horvát nyelv közvetítésével került be a magyarba. Tehát ezek nem biztos, hogy minden esetben horvát eredetű vagy szláv eredetű szavak, de horvát közvetítéssel kerültek be a magyarba. Amikor sokszor beleütközünk a mindennapi kommunikációnkba ilyen kifejezésekkel, hogy nem tudom, fölveszöm a patikámat, vagy veszök egy trénerkát, akkor ugye ezek a trénerkák meg a patikák, mintha nem illenének a kommunikációba, vagy nagyon így szúrják a fülünket. Viszont, hogyha a szociolingvisztikai szempontból ezt megvizsgáljuk, nagyon is van helyük. Borbé Anna még 14-ben leírta a nagy antológiájában, a kétnyelvűségről szóló antológiájában, hogy tulajdonképpen a kétnyelvűségnek a legfőbb jele az, amikor mind a két nyelvből, tehát annyira együtt él ez a két kód, a két nyelv, hogy elkezdik átfedni egymást. És ilyenkor jönnek elő ezek a patikák, a flomaszterek, a putovnicák, az oszobnák, tehát nem azért, mert mi lusták vagyunk, nem azért, mert nem tudjuk, hogy a putovnica az útlevél, hanem az útlevelet a pirosra használjuk, a putovnicát a kékre használjuk. Ez nem csak így van Horvátországban, ez így van Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján, mindenhol a régiókban. A határon túli nyelvészek elkezdték gyűjteni az ilyenfajta kifejezéseket, mondom, nem csak nálunk Horvátországban, és 2007 óta ezek a akkor még szólisták egy most már elektronikusan is elérhetők, egy külön felületen, ami remélhetőleg nem sokára a Nyelvtudományi Intézet gyűjteményébe is bekerül, ezt hamarosan várjuk, tehát már a Nyelvtudományi Intézet nagy szótára mellett ott lesz a termini magyar-magyar szótár. Ez is hangsúlyozza a jelentőségét annak, hogy a patika, majica, oszobnák már említett résenyék, vagy ilyesmik, ezeknek megvan a súlya, megvan az értelme, amikor használjuk a mindennapi nyelvhasználatunkban. Már csak azért is fontos ezekre felfigyelni, mert hamarosan már ott lesz a szótár a nagy magyar egynyelvű értelmező szótár mellett a Nyelvtudományi Intézet felületén.
3: Önök az SZEKI Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.